Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. szeptember 4-e, péntek. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban, ahogy már megszokhatták, a hír összefoglalót követően az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink, videóink, podcastjeink és egyéb érdekességek érdekében.

mai hírösszefoglalón következik. Egy izraeli újságban megjelent cikk azt javasolta, hogy az Egyesült Államoknak el kellene engedni a fiatal amerikaiak kölcsönéit, amennyiben beleegyeznek, hogy csatlakoznak Irán inváziójához. A szerző azzal érvelt, hogy az Irán elleni amerikai háborút nem lehet pusztán légi bombázással megnyerni, hanem az ország megszállását vagy ellenőrzését is igényelni, ami akár másfél millió katona mozgósítását tenné szükségessé. A fiatal, eladósodott amerikaiak Irán elleni felhasználásra szóló vitatott javaslatot, HHF

Kanonai fegyveres erők nyugalmazott tisztje vetette fel a Jeruzsálem Posztban megjelent véleménycikkében. A szélső jobboldali izraeli miniszter és a Jewish Power Part vezetője Itamar Ben-Gvir tervet mutatott be, amelynek értelmében 7 éven belül 1,86 millió palesztint utasítanának ki az ostromlott Gázából az úgynevezett önkéntes migráció ürügyén, az izraeli média szerint. Ben-Gvir a kivonulás 710 névre keresztelt tervet csütörtökön sajtótájékoztatón mutatta be, választási kampánya részeként. A terv egy külön minisztérium létrehozását szorgalmazza a projekt megvalósítására és az abszorpciós csomagok finanszírozására a befogadó országokban. A jelentés szerint a terv első évében 250 ezer palesztin, 3 éven belül 1,11 millió, 7 éven belül pedig 1,86 millió kiutasítása célozza. Javier Milei argentin elnök azt nyilatkozta, a változás szelei Argentina Falkland-szigetekre vonatkozó igényeket kedveztek, rámutatva a Washington készségére, hogy felülvizsgálja semlegességét, országa és Nagy-Britannia közötti területi vitában. A világban olyan változások szelei folynak, amelyek kedveznek az igényünknek, mondta Milei csütörtökön egy országos televíziós beszédben a Dél-Atlanti szigetcsoportról, amely egy brit terület. Nagy-Britannia és Argentina 1982-ben háborúzott a szigetért. A ChatGPT gyártója az OpenAI bejelentette, megkezdte legújabb és legerősebb mesterséges intelligencia modelljének bevezetését kiválasztott ügyfelek számára, és elmondta, hogy beépített biztosítékokat tartalmaz a biztonsági kockázatok enyhítése érdekében. Ezen a képesség szinten a biztonságnak kell a legfontosabb prioritássá válnia, mondta Greg Brockman, az OpenAI elnöke csütörtökön az újságíróknak a GPT 6 más néven az Astra megjelenésével kapcsolatban. Az OpenAI 2 hétre szüneteltette a modellfejlesztés egy ezen a nyáron, miután 2 tesztmodellje biztonsági résbe keveredett a Hugging Face mesterséges intelligencia platformján. Türkiye bírálta az Európai Parlamentben benyújtott javaslatot, amely egy emlékmű finanszírozását irányúzna elő, amelynek célja a török fegyveres erők rágalmazása a ciprusi kérdés miatt. A ciprusi görög rész által felhozott vádak eltorzítják a történelmi tényeket és politizálják azokat, áll a török külügyminisztériumi csütörtöki közleményében. Ahelyett, hogy hozzájárulnának a ciprusi kérdés rendezéséhez, az uniós intézmények eltávolodnak a pártatlanság és az igazságosság elveitől és hagyják, hogy a ciprusi görög rész által propagandájának eszközeivé váljanak, továbbá alásva a két közösség közötti bizalmat, közölte a minisztérium.

0: OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşorat Hayak.
1: Az észthonvédelmi miniszter Hanuk Pevkur lemondott, miután egy vizsgálat aggodalmakat vetett fel egy indiai tulajdonú céggel kötött szerződés kapcsán, amely korábban soha nem értékesített tüzérségi lövedégeket. Pevkur, aki 2022 óta tölti be a honvédelmi miniszteri tisztséget, bejelentette lemondását a közszolgálati LTV műsorában szeptember 2-án. A vezetőnek meg kell legyen az ereje és bátorsága, hogy vállalja a felelősséget, írta Pevkur egy Facebook bejegyzésben, hozzátéve, hogy az állami számvevőszék megállapításai felvetették a politikai felelősség kérdését. Az állami számvevőszék augusztus 28-án közzétett jelentése bírálta, a Védelmi Minisztérium az elmúlt években végrehajtott beszerzéseit. A jelentés arra figyelmeztetett, hogy Észtországnak végső soron állami költségvetéséből kellene fedeznie a 70 milliós euró költséget. 43 ember halt meg Nigériában egy olajlopási kísérlet során. Nigéria kőolajban gazdag Rivers államában 43 ember halt meg mérgező gáz belélegzése miatt egy kőolajlopási kísérlet során. A hazai sajtóban megjelent beszámolók szerint az áldozatok száma 43-ra emelkedett, az állam Okrika helyén kormányzati körzetében található Okari mólónál történt esetben. Rivers államrendőrségi szóvivője Agabe Blessing Karboló közölte, hogy az elhunytak kőolajlopási kísérlet során vettek részt, és nyomozás zajlik az ügyben. Oroszország Ukrajnában katonai célokra használt logisztikai központot és hajókat támadott meg. Oroszország honvédelmi minisztériuma közölte, katonai célokra használt logisztikai központot, valamint kikötőket és hajókat talált el Ukrajnában. A minisztérium közleménye szerint az orosz hadsereg nagy pontosságú fegyverekkel és drónokkal hajtott végre csapásokat az ukrajnai célpontok ellen. Kijev térségében egy katonai termékek tárolására és kiszállítására használt logisztikai központot éjszaka találtak el. Továbbá a Juzsnyi és Csernomorsz kikötőkben két katonai rakomány szállító hajót, valamint egy katonai raktárat és terminált is célba vettek. Odessa megye Mirnaja településén található transformátorállomást is találat érte. Végezetül. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az országban október 27-én tartandó választások előtt folytatta fenyegetőzését, és kijelentette, hogy a legfőbb feladatuk az iráni rezsim felszámolása. Az izraeli miniszterelnöki hivatal nyilatkozata szerint Netanyahu a fővárosban, Tel Avivban, a Kirja nevű védelmi minisztériumi komplexumban találkozott Israel Katz védelmi miniszterrel, Eyal Zamir vezérkari főnökkel és más parancsnokokkal. Netanyahu az ott elhangzott beszédében azt állította, hogy visszaverték az iráni fenyegetést, és azt állította, hogy a teheráni vezetés megbotlott, és soha nem látott mértékben gyenge. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágban legújabb epizódja következik. Előtte pedig Hande Jenner Aklumda című dalát hallhatják. Tartsanak velünk!

futópadokat az 1800-as években az angol rabok büntetésére készítették el először. Akkoriban az angol börtönrendszer meglehetősen rossz állapotban volt. A kivégzés, illetve a számüzetés gyakori büntetési formának számított. A rabokat bezárva rendkívül piszkos cellába tartották elkülönítve. Önkéntesek próbáltak változtatni ezen a helyzeten, és különféle reformokat kezdeményeztek. Ennek eredményeként jelentek meg olyan új, javító módszerek, mint a futópad. A futópad 1818-ban került az életünkbe, Sir William Cubitt angol mérnök jóvoltából. A cél azonban nem az egészségmegőrzés vagy a kalóriaégetés volt. A futópadot eredetileg kínzóeszközként tervezték. Amikor Cubitt meglátta, hogy a St. Edmunds börtön rabjai tétlenül heverésznek, különös ötlete támadt. Úgy gondolta, fogvatartottak izomereit hasznosítani lehetne, miközben hatékonyabb büntetésben részesülnek. Így megszületett az első futópad. Azonban ez egy saját tengelye körül forgó hatalmas kerékre hasonlított. Körülbelül egy tucat rab futott rajta, hogy mozgásban tartsa. Ez nem a mai értelemben vett síkterepfutás volt, hanem inkább egy végtelen lépcsőmászás. A raboknak folyamatosan mozogniuk kellett, mert ha megálltak, leestek. Mozgásuk energiát termelt a gabona őrléséhez, a vízszivattyúzásához vagy a bányák szellőztetéséhez. A rabokon kívül gyakorlatilag mindenki jól járt. Ez egy tökéletes kínzási módszer volt. A találmány megszületését követő 10 évben 50 angol és ugyanennyi amerikai börtön alkalmazta a futópadot. Több viktoriánus kori ember a börtönökben tapasztalható tétlenség hatékony megoldásának tartotta. 1875-ben egy hivatalos jelentés a futópadokat a börtönfegyelem jelentős előrelépésének nevezte, míg a börtönfegyelem javításáért egyesület elrettentő büntetésként írta le. Úgy vélték, aki egyszer megtapasztalja a futópad kínjait, annak többé nem lesz kedve újabb bűncselekményt elkövetnie. A becslések szerint a rabok naponta 6 órát töltöttek ezeken a futópadokon. Ez átlagosan 1500-4200 méter szintemelkedésnek felelt meg. A 4267 méter pedig a Mont Everest magasságának körülbelül fele. Cubitt találmánya hamar túllépte a brit birodalom határait, és gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban is. Amikor ez a hatalmas fizikai megterhelés heti 5 napon át minimális élelmezéssel párosult, a fogvatartottak közül sokan sérüléseket szenvedtek. A futópad a 19. századi börtönök embertelen körülményeinek szimbólumává vált. Ennek következtében használatát 1898-ban betiltották. Az Egyesült Államokban 1911-ben szabadalmaztatott futópad orvosi célú alkalmazása jóval később, 1952-ben kezdődött, amikor Dr. Robert Bruce munkatársain végzett kísérleteket. Bruce kutatásai alapozták meg azt a szívvizsgálati eljárást, amelyet ma Bruce protokoll néven ismerünk, és amely a szív megfelelő működésének vizsgálatára szolgál. Az 1960-as és 70-es években a kardioedzések népszerűvé válásával a futópadok előbb az edzőtermekben, majd később az otthonokban is megjelentek. Így vált az egykori kínzóeszköz ironikus módon az egészséges életmód egyik fontos szimbólumává. Sejtették el, hogy a kardioedzésekhez használt futópad egy ilyen sötét múltra tekint vissza.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Egy izraeli újságban megjelent javaslat szerint az amerikaiak adósságát el kellene törölni, hogy Irán elleni harcoljanak. Türkiye pedig bírálja az Európai Parlamentet a török fegyveres erőket célzó rágalmazás miatt. Ben Gvir új tervezetet nyújtott